0: ¿Quién es usted?
1: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
0: ¿Y qué radio escucha usted?
1: Yo escucho Radio 6023.
2: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
3: Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene. Dem er der mange af, og de er hver især specialiseret inden for et bestemt område. Men hvordan fungerer de? Inden for EU's institutioner bliver der brugt en del begreber, som minder meget om hinanden. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de beskriver den samme ting. Det er for eksempel tilfældet med begreber som underudvalg og undersøgelsesudvalg. Et underudvalg hører, som navnet antyder, ind under et overordnet udvalg, og det beskæftiger sig med et område, der hører ind under det overordnede udvalgsområde. Et undersøgelsesudvalg undersøger påstanden om overtrædelser af EU-retten. Er det svært at finde hoved og hale i? Lad os prøve at få dig lidt mere med på jargonen. Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene, som jævnligt mødes i Bruxelles. Deres debatter er offentlige og bliver sendt online. Men hvordan bliver udvalgene dannet? Hver gang en ny valgperiode begynder, beslutter parlamentet, hvilke parlamentsmedlemmer der skal sidde i hvilke udvalg. Udvalgenes størrelse varierer kraftigt, afhængig af hvad de beskæftiger sig med. Lad os se på et aktuelt eksempel. Parlamentet har nu taget hul på første halvdel af sin 10. valgperiode, og her varierer udvalgenes størrelse fra 25 til 90 medlemmer. Den politiske sammensætning i udvalgene svarer altid til parlamentets overordnede sammensætning. På det første møde i et parlamentsudvalg vælger medlemmerne af det nye udvalg deres ledelse. Det vil sige, at de vælger én formand og op til fire næstformænd. Mandatperioden for formændene og næstformændene i udvalgene er på 2,5 år, ligesom det er tilfældet med formanden og næstformændene for hele parlamentet. Hvert udvalg har også sit eget sekretariat, hvis størrelse afhænger af udvalgets størrelse. Men hvor mange udvalg er der, og hvilke områder dækker de? Der er 20 faste udvalg, som hver især har specialiseret sig inden for et bestemt område. Det drejer sig blandt andet om områder som budget, fiskeri, kultur og uddannelse, samt kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, for blot at nævne nogle få. Parlamentet kan også nedsætte undersøgelsesudvalg, som har til opgave at undersøge, om EU-retten er blevet anvendt korrekt, eller om der er sket overtrædelser. I nogle tilfælde nedsætter parlamentet underudvalg og eller midlertidige særlige udvalg, som tager sig af helt specifikke problemstillinger. I øjeblikket er der 4 underudvalg. Der er et om menneskerettigheder, et om sikkerhed og forsvar, et om skatteanliggender og et om folkesundhed. Hvert underudvalg består af 30 medlemmer. De særlige udvalg har en mandatperiode på 12 måneder, som kan forlænges. Vi kan for eksempel tage et kig på det særlige udvalg om covid-19-pandemien. Det var et særligt udvalg, som blev nedsat i marts 2022. Det blev i første omgang nedsat for en periode på 1 år og blev derefter forlænget med 3 måneder. I løbet af i alt 15 måneder afholdt udvalget mere end 30 høringer og workshopper med mere end 200 eksperter. Blandt eksperterne var der repræsentanter fra EU og resten af verden samt 8 EU-kommissærer. Udvalgets medlemmer læste og udarbejdede hundredvis af dokumenter. Desuden bestilte de en række undersøgelser og tog ud på 6 tjenesterejser. Og det hårde arbejde gav pote. Parlamentet vedtog under plenarmødet i juli 2023 en beslutning med titlen Covid-19-pandemien indhøstede erfaringer og anbefalinger for fremtiden. Med den beslutning satte dette særlige udvalg punktum for sit arbejde. Det var lidt om underudvalgene og de særlige udvalg. Men hvad så med de faste udvalg? Hvad laver de? De laver faktisk en hel del. Deres primære rolle er at forberede det arbejde, der skal foregå på plenarmøderne, det vil sige de seancer, hvor hele parlamentet er samlet. På baggrund af lovgivningsforslag fra kommissionen udarbejder udvalgene betænkninger, som bliver sendt til behandling i parlamentet. De kan også udarbejde en anden type dokument, som kaldes udtalelser. De er henvendt til andre udvalg. For hver betænkning er der en ansvarlig, som kaldes en ordfører. Ordførerens arbejde kan du høre mere om i en af vores andre podcast-episoder i denne serie. Så udvalgene analyserer altså lovgivningsforslag, fremsætter ændringsforslag på plenarmøderne og udpeger et forhandlingsteam, der skal samarbejde med rådet om EU-lovgivningen. De afholder også eksperthøringer for at sikre, at de træffer de bedst mulige beslutninger. Endelig mødes formændene for samtlige udvalg i den såkaldte udvalgsformandskonference. Den vælger blandt sine medlemmer en formand, som sidder på denne post i 2,5 år. Udvalgsformandskonferencen er det politiske organ, der koordinerer udvalgenes arbejde og sikrer, at de arbejder godt sammen. Skal vi opsummere, så arbejder et parlamentsudvalg med et helt specifikt emne, og det består af medlemmer, der udarbejder betænkninger, som bliver taget op på plenarmøderne. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
4: Az Európai Unió frissítette a vezetői engedélyek uniós szabályozását. Podcastunkból megtudhatja, hogy milyen újdonságok várhatók a jogosítványokkal kapcsolatban, mi volt a módosítások célja, és mit jelentenek majd ezek nekünk, a közutakon közlekedőknek. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azt járjuk körbe, hogy mit tesz az Európai Unió a közúti közlekedés korszerűsítéseért és biztonságának javításáért. március 25-ában az Európai Parlament jóváhagyta a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályok jelentős átdolgozását. A reform nem pusztán adminisztratív jellegű változtatás, hanem merész lépés a biztonságosabb, méltányosabb és digitálisabb mobilitás felé. Központi eleme az új uniós szintű digitális vezetői engedély. Digitális, vagyis a járművezetők okostelefonjukon is tárolhatják, és mind a 27 uniós országban el kell ismerni. Aki szeretné, természetesen továbbra is választhatja majd a fizikai formában kiállított jogosítványt. Jutta Paulus, a témáért felelős parlamenti jelentéstevő mindenről a következőket mondta.
5: The new driving license directive modernizes the existing one.
6: A vezetői engedélyekről szóló új irányelvvel a meglévő jogszabályt korszerűsítjük. Emellett az Európai Unió egész területén harmonizáljuk a szabályozást. Mostantól könnyebben szerezhetnek hazájukban jogosítványt a külföldön élők. A digitális korral lépést tartva gondoskodtunk arról, hogy 2030-ig mindenkinek lehetősége legyen digitális jogosítványt igényelni, ami természetesen nagyon fontos változás, különösen a fiatalok számára, akik mindent az okostelefonjukon tárolnak.
4: A reform azonban nem csupán az emberek kényelmét szolgálja, hanem az Európai Unió azon szilárd törekvését is, hogy biztonságossá tegye a közúti közlekedést. A kezdő sofőrökre például 2 év próbaidő vár. Ráadásul ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé. A cél a fiatalabb és kevésbé tapasztalt járművezetők védelme, akik statisztikailag nagyobb eséllyel okoznak balesetet. Az új szabályok az egészségügyi alkalmasság kérdésével is foglalkoznak. Mostantól az uniós országokban a jogosítvány kibocsátásának feltételeként kötelező lesz orvosi vizsgálatot végezni, hogy meg lehessen győződni a vezetők fizikai és szellemi alkalmasságáról. A szűrővizsgálat során kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan egészségügyi problémákra, mint az epilepszia, a cukorbetegség vagy a gyengénlátás, de anélkül, hogy az idősebb vagy fogyatékossággal élő járművezetőket emiatt alapvetően megkülönböztetés érné. Fontos, hogy a tapasztalt sofőrök is rendszeresen értékeljék a teljesítményüket, és frissen tartsák a kockázatokra vonatkozó ismereteiket. Az egész életen át tartó tanulás koncepciója tehát immár a közlekedésben is megjelenik. Mindez túlmutat azon a közlekedési kultúrán, amely a biztonságot egy 18 évesen megszerezhető vizsgával igyekezett garantálni. A gépjárművezető képzés új elemeiről halljuk ismét Jutta Paulus képviselőasszonyt.
5: During the education we have, which is very new and very modern.
6: A képzésbe, amely nagyon friss és nagyon modern. Ezen túl a szimulátoros oktatás is bekerül majd, hiszen a veszélyes helyzeteket nyilván nem a való életben kell gyakorolni. Sokkal jobb, ha az emberek eleve megtanulják, mit kell tenniük, ha mondjuk leesik a hó, vagy ha gyerekek szaladgálnak az úttesten. Erre való a szimulátor, amely mostantól kötelező része lesz a képzésnek. Meggyőződésem, hogy ez csökkenteni fogja a halálos kimenetelű közúti balesetek számát.
5: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
4: Régóta probléma a gondatlan vezetésért járó büntetések határokon átívelő érvényesítése. Eddig ugyanis, ha a járművezető hazáján kívül követett el szabálysértést, a hatóságok nemigen tudtak rá büntetést kiróni. Ez a kiskapu lehetővé tette a felelőtlen közlekedők számára, hogy egyszerűen hazájukba visszatérve megússzák a következményeket. Az új szabályok értelmében viszont az uniós országoknak hatékonyabban kell majd megosztaniuk egymással a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos adatokat, hogy az unión belül bárhol érvényt tudjanak szerezni, például egy vezetői engedély bevonásának. Ha tehát valakit súlyos szabálysértés, például ittas vezetés vagy halálos baleset okozása miatt eltiltanak a vezetéstől, a tilalom minden uniós országban végrehajtható lesz, vagyis a hazatérő szabálysértő a saját országában ugyanolyan szankciókkal néz majd szembe, mint abban az országban, ahol a szabálysértést elkövette. Ez az új, határokon keresztüli érvényesíthetőség rendkívül fontos lesz az EU közlekedésbiztonsági jövőképe, az úgynevezett Vision Zero stratégia szempontjából, melyben célul tűzte ki, hogy 2050-re ne legyenek halálos kimenetelű és súlyos sérülésekkel járó közúti balesetek az Unióban. És ez nem csupán politikai szóvirág, hanem konkrét célkitűzés, amely mögött kötelező erejű intézkedések állnak. Mint már említettük, az új szabályokkal korszerűsödik a járművezetők oktatása is. A szimulátoros gyakorlat mellett olyan állandó témák is helyet kapnak benne, mint a vészfékező és a holtérfigyelő rendszerek, hogy csak pár modern biztonsági funkciót említsünk. A vezetői engedélyekről szóló új uniós irányelv a digitális fejlődést komoly közlekedési kultúrával és a közös felelősség koncepciójával ötvözi. A reformnak köszönhetően az Unióban könnyebb, korszerűbb és biztonságosabb lesz a közúti közlekedés, és egységesülnek az arra vonatkozó szabályok. Ezzel új szintre lép az uniós mobilitás, ahol senki sem maradhat le, és senkinek az épsége nem magától értetődő. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Sono le due.
9: Più o meno.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai. Sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
9: Avete anche degli altri contatti social?
11: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
2: Quali attività svolgete per il territorio?
1: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
3: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
1: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Az Európai Parlament hallatán legtöbbször a plenáris ülésteremben szavazó képviselők jelennek meg lelki szemeink előtt. Ami azt illeti, ilyen szavazásra havonta csak egyszer a plenáris ülésnapokon kerül sor. De vajon mi történik ilyenkor a parlamentben? Hogyan zajlanak a plenáris ülések? Az európai parlamenti képviselők augusztus kivételével minden hónapban 4 napot Strasbourgban üléseznek. Ilyenkor a parlament teljes képviselőtestülete jelen van, ezért nevezzük plenárisnak ezeket az üléseket. Minden plenáris ülésnap előre meghatározott programot, azaz napirendet követ. A teljes testület ezen felül időnként Brüsszelben is összeül. Azok a jogalkotási javaslatok és kérdések kerülnek terítékre a plenáris üléseken, amelyeket évközben a különböző szakbizottságokon és képviselőcsoportokon belül tárgyalnak, illetve vetnek fel a képviselők. A parlamenti plenáris vita az uniós jogalkotás egyik legfontosabb állomása. Ilyenkor arra is alkalom nyílik, hogy a képviselőtestület megismertesse álláspontját az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal. A kérdések órájában akár kérdéseket is intézhetnek a társintézmények tisztviselőihez. A plenáris ülésnapokon a képviselők az általuk fontosnak tartott bármely témában állásfoglalást adhatnak ki. Akár jogalkotási javaslat kidolgozására is felkérhetik az Európai Bizottságot, ha valamely terület szabályozásának szükségét érzik. Sokszor fogadnak emellett vezető tisztségviselőket és prominens személyiségeket, például államfőket, valamint különböző ügyekért küzdő aktivistákat és visszaéléseket bejelentő polgárokat, hogy meghallgassák véleményüket. A plenáris üléseken ugyanakkor elsősorban a vitáé és a szavazásé a főszerep. A jogalkotási eljárás tárgyától és típusától függően különböző jellegű szövegek kerülnek a képviselők elé. Példaként említhetjük az Európai Bizottsági jogszabályjavaslatokról készülő parlamenti jelentéseket. A szavazást általában plenáris vita előzi meg. A felszólalási idő korlátokhoz kötött, attól függ, hányan jelezték előzetesen, hogy egy adott témához hozzá kívánnak szólni. A vita a felszólalók számára való tekintettel el is húzódhat. A szavazás ehhez képest már nem ennyire időigényes, hamar lezajlik. A szabályok szerint a képviselőknek joguk van saját anyanyelvüket használni a parlamentben. Szinkrontolmácsok gondoskodnak arról, hogy felszólalásaikat az Európai Unió más hivatalos nyelvein beszélők is megértsék. A vita után kezdődhet a szavazás. A példánkhoz visszatérve, a képviselők módosításokat indítványozhatnak a parlamenti jelentések tartalmával kapcsolatban. Kihúzhatnak belőlük, átfogalmazhatnak, vagy épp átemelhetnek máshonnan teljes részeket, és ki is egészíthetik őket. Mielőtt a módosított jelentés egészét elfogadnák, az egyes módosításokról külön-külön is szavaznak. Sokszor egymás után több száz módosítás sorsáról kell dönteniük, mégpedig igen feszes tempóban. Kevesen tudják, hogy a képviselők leginkább kézfelemeléssel szavaznak. Az üléseket levezető elnök állapítja meg az eredményt. Nem hibázhat, ha a legkisebb kétely merül fel benne, elektronikus szavazást kérhet a pontosításhoz. A plenáris üléseken egy javaslat vagy módosítás elfogadásához általában abszolút többségre van szükség, azaz az összes leadott szavazat több mint felével meg kell támogatni. Akkor érvényes a szavazás, ha a testület határozatképes. Ehhez a képviselők legalább egyharmadának jelen kell lennie. Ha az elnök úgy ítéli meg, hogy nem teljesül ez a feltétel, a szavazást elnappolhatja és átteheti a következő plenáris ülésre. A szavazás végeztével az egyes képviselők ismét felszólalhatnak, hogy megindokolják saját választásukat vagy képviselőcsoportjuk döntését. Ekkor a bizottsági tisztviselők is elmondhatják véleményüket a szavazás kimeneteléről és levonhatják következtetéseiket. A plenáris ülések programja annyira változatos, hogy egyetlen podcastban nem is tudunk mindenre kitérni. A parlament például saját éves munkarendjéről is testületileg dönt. Ülésnaptárában azt is meghatározza, hogy mely heteken egyeztessenek a parlamenti szakbizottságok és képviselőcsoportok. Örvendetes fejlemény, hogy ma már minden vitát élőben lehet követni az Európai Parlament hivatalos webhelyén. A plenáris ülésnapok alatt persze személyesen is el lehet látogatni az ülésterembe. Az érdeklődők a karzatról belehallgathatnak a vitákba. Nincs is jobb módja annak, hogy bepillantsunk a képviselők munkájába, és működés közben lássuk a demokráciát. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
6: Imi anar fehefe a kuig, hurin komisión orpo, hun kompas a mecha se láher. Se ta aln a krat stratése, chod a darhach an ober an komisión ar fóru ins na blienta mach roing. Se ta mar sprukles, na canara ien of den orb, o hev hekno liachtina tauchi, ser vishi, agus targi glana agus in vunehede, fad veg eroid nodwachta buinta machige egen aum keana. Is chuns na vri hartach esha, tash gul an orp a titum chun derig ar vur gael agarelle o hev na targachta agus fos an vunehede. Tarig eishukle, ag ardu an chaidain, rachtiach ni as far. Ins an agrans a feach mid a rôl an chumpash a miachish agus na tri fri av reimse gani a viachta a tage, an nua liacht, an di carbonu, as an tlan dail. Tas nemis leis an nua liacht. Tas dian an eantas an nua chan ian a ver a chud nua liachta, trai himplacht hakoil a chur a fail dag an olacht a inyua hionskanta, agus trai chanarach tionskliach a spraga in ein olacht a strategiche. Ta rôl tahtag ag an intlacht herga sa flansa. Ta an komisiun am ala chunstnav awil gigar vonachana intlacht a serga, agus an strategi am chur a vaim na intlacht a serga, chun ferbert agus glachan na intlacht a serga a spraga in ein olacht a tahtaga. Beg plan na gani a viachta an choma a dardover, bit technoliacht, robotic, agus technoliacht is baish. In a hounta son, le strategi siom na han eanta siom ganolachti nu a hionskanta agus ganolachti a ta meadu, ca rofer le ganolachti nu a constachi a horu agus fos. Tres na rialacha ta an hana ar fadan varga gana ar hiin plu, bichiart gamach sin ias fos a choma ar chudachti nu alacha an ganoi anaf. An dara reimse gani a viachta na an di carbonu. Le blianta bioganos is dúla an súnta súg den eantas iad praes na áarda agus luanacha fwinav. Ta se mai megan gampas am iachas daling lekle sa, tre rochtana inav glan agus inachfuna ianav nias fosa. Let an goentu mad le chunsliacht chlán a taine bacain, gurfir technoliacht chlán agus saulacha kyrklacha gnóchan kín. Ta se mar aim leis cadachtí agus monachana a valachan an eantas. Ina hauntas an lai doig plan gneivirtam ina vinachfana prais na funiv, agus ta coig plan na gneivirta san chepa le hainalacha vienz dina inav, au lainalacha na cruach, na mytul agus na gemachan. An triu reim se gneivirta na an tlán dail. Caig an tentas eag sulu, agus is splachas a laidu, gaháirahele avavar criticuile agus ochr hecnoliachtí au a lahioltori. Fin gumpas a miachas multa garaifi am an cofartiachtí ar an asiúnta, agus gusprágfri cynach cofartuch a lefel an entis chan slaui salahar yang anu. In a hant a san, tuafra tusarta dainalacha agus technoliachtí riachtanacha orpucha leis an avranu ar na rialacha salahar fwy blí. Con tacú leis na príomhéim si gníomhéachtasan, leagtar cúig cín de chumasóirí cofarmánacha a miachas sias sa chumpas a miachas. Tá gálóasan chan an tamíachas an nártú in gachar náil. An chéad cean das na chumasóirí san ná an siimplú, bunhús móolíach an chumpas. Si atá mar aimig an siimplú ná ólig rialála agus riarachain laidú, vada ágig gmeisian is fosé ag an ólach dí an an óa yenif. Bwyn an andara comisor diaf le marga ein ar lan aim oil y fwyntamach. Diaf ein an triw comisor ar eintas cygltis agus inestiachtach fra hw chan tosiach diaf rhi nhw, a wyl sbrwchna inestiachta reim si an taida agus na cosanta. Ta si ma aim ag an gafw comisor an chofer ma hoi sielte chyn tu trai eintas sgilna chwrwbon, a raig ang lec le barni sgilna agus gauntan is locht seher, agus I chyn tu ag dach chofer miach dyd y sgilna agus eile van vargig seher. Tá sé bhíthachta gomach lechsaithear na hápa in an uscilú agus eiscilú chun gomefar in an eistrúid a postanna agus slite bethe. É deire, sé atá sa chuigú comisáir na cóirdú. Tá bhíthacht leis an gomasáir déirnachsa, tás go gintóid cóirdú bártas na is fearr ar leibhéil an aontais agus ar an leibhéil náisiúnta go gurfar cospóirí cóhaintu a bhaim go héfachtach. Ag an brasócáid chun an compás nuasá chur i láthair ar an néolá fihid de bhíanar fehefheh cuaig, dúirt uachtarán an chumasú in Orpig Ursula von der Leyen.
7: I want to be very clear, we have a plan.
6: Is mian la meis a rá gahanna hiléir. Tá planan is again, tá tróchláir again, tá an tull falutúil again, an wadda tá tátach an is, an wadda tá fírháachtach, ná luas agus éantacht. Luas tás nach vannig an daunaring. Tá sé harám again glúsachar lin an iarachtaí. As tá an éantacht tátach an fír las a bhaint as an tull falutúil sa.
7: To really implement this political will.
6: Cúpla lána íigsan ag siam lánach fi fiáure sa Parliament, fleig na fesheri an plan nuasa le handa an chumisúin agus na cóirle. Sa siomatanoil lauer aragan óhi orpacha na pollinga Adam Schwabke leis an Parliament mar seo halanas.
8: The time has come to act decisively, working hand in hand.
6: Tá sé an amdain gníomhúga cintach, ag obar as láfa a chéile chan a miachas an éantas a avanú, agus sin a tuat aige a rúchlein rounda. Ina rigla darfú Budapest lag ar gyanari an rôd a vila lanoint amach chun gugur fi burra fe a miachas an éantas. Yndar son trai rásbrag hór a miachas deag a ahant. Is cúis áhis duing a eiscint gulid son léirahas chompás. Dá vrísin cúrn an chóile fáil tu rifan gompás a miachas agus na chansna veag súile tá fógarheg an gomisiún a ragrian dos na héle vi yenne bálstáit.
8: To the calls made by member states.
6: Imeagán focal is plan oil vienach ean compás a miachas con burra chur fe a miachas na hórpa agus con rahúnas in vóinah e chin tú. Tre yíru ar an nualiacht ar an dícharbonú agus ar an tlán dail, tá sé mar aimig an eantas a bheith dúsáitar o heaf hecnoliacht dí na tauchíde agus éráid nóduch du vint amach. Bíg ríhách leis an tagrí rachtacha a tair na bacáin chun bárta yenav dureir bríhar. The Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hárpa, a chuireann podcraile sa de láthair.
4: Tre città, una sola voce.
9: 6023. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
10: sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
9: Paolo Borsellino.
11: Ahmed, a tu dad da venire qua.
12: Adesso arrivo, non rompere.
11: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
12: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
11: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
12: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
13: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio. Andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
14: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
1: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
17: 60-23
18: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 10.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Hónap eleje van. Mindent előre megterveztünk, tudjuk, mit fogunk főzni és mire mennyit fogunk költeni. Meg is vettünk mindent. Azaz majdnem mindent, mert egy dologgal nem számoltunk, menstruációs termékekre is szükségünk lesz. Ezek nem mellőzhetők és nem olcsók. Sokak számára nem is könnyen hozzáférhetők. Beszerzésük hónapról hónapra millióknak jelent gondot egész Európában.
7: És el is érkeztünk a menstruációs szegénység problémájához, amikor valaki anyagi okokból nem jut hozzá biztonságos és megfizethető menstruációs termékekhez vagy tisztálkodási lehetőségekhez, illetve megfelelő felvilágosításhoz. Egyéni gondnak tűnhet, de ennél jóval összetettebb a helyzet.
6: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az epizódunkban arról lesz szó, hogy mit tesz az Európai Unió a menstruációs szegénység felszámolásáért.
7: A menstruációs szegénység komoly probléma, de nem nagyon került be a köztudatba, pedig becslések szerint minden tizedik menstruáló európait érinti. Különösen a kispénzű háztartásokban élők, a hajléktalanok, a menekültek, a fogyatékossággal élők, illetve a transznemű, a nem bináris és az interszexuális személyek szembesülnek vele. A koronavírus járvány csak tovább rontott a helyzeten. A lezárások és a kijárási tilalmak miatt akadozott az ellátás, bizonyos helyekre alig jutottak el a menstruációs termékek.
6: Ezeknek a termékeknek nem mellesleg a környezeti hatásuk sem elhanyagolható. Az egészségügyi betétek zöme ugyanis jelentős mennyiségű műanyagot tartalmaz, így a természetben körülbelül 500-800 év alatt bomlik le. A tamponokat pedig gyakran egyesével csomagolják és műanyag applikátorral látják el. A hagyományos eldobható menstruációs termékek előállításával járó műanyag termelésen túl az is szennyezi a környezetet, ha ezeket a WC-be vagy kommunális hulladéklerakókba dobják, netán elégetik.
7: A menstruációs szegénység problémáját tovább súlyosbítja, hogy a termékeket az Európai Unión belül különböző mértékű általános forgalmi adó terheli. Vannak olyan országok, amelyek keményen megadóztatják, mert nem alapvető higiéniai termékeknek, hanem luxuscikkeknek tekintik ezeket. Ez a tamponadóként elhíresült intézkedés. 2022-ben az Európai Unió módosította a hozzáadott értékadóról szóló irányelvet, hogy a tagállamok kedvezményes vagy 0%-os adókulcsot alkalmazhassanak a menstruációs higiéniai termékekre. A módosítást megelőzően 5% volt az adó minimális mértéke. Az adóreform révén a tagállamok megváltoztathatták ezeknek a termékeknek a besorolását, hogy alapvető cikkeknek, ne pedig luxus cikkeknek minősüljenek. Az áfamentesség azonban csak lehetőség, nem előírás a tagállamok számára. Így tehát a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjaira továbbra is jelentős anyagi terhet ró az, hogy egyes országokban még mindig nagy az ilyen termékek adótartalma.
6: Jó lehet, egyetlen uniós finanszírozási program sem koncentrál kifejezetten a menstruációs szegénység felszámolására. Néhány uniós alap közvetetten támogatja a kapcsolódó kezdeményezéseket. Egy a személyes kiteljesedést menstruációs egészségnevelésen keresztül erősítő projekt például az Erasmus Plus programból jutott forrásokhoz. A projektben litván, lengyel és spanyol szervezetek vesznek részt, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. Elmondják, mi vált be nekik igazán, amikor a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett, illetve fogyatékossággal élő fiatalokkal dolgoztak együtt. Fontos ügy számukra a menstruációs szegénységből adódó kirekesztés problémája és a nőgyógyászati egészségvédelem. Hatásos társadalmi kampányokkal igyekeznek felhívni a gondokra a figyelmet. Az ilyen programoknak kézzelfogható hatásuk van, mégis elszigetelt kezdeményezések. Nem alkotnak külön uniós rendszert a menstruációs szegénység problémájának a kezelésére.
7: Az Európai Parlament határozottan felemelte a szavát a menstruációs szegénység felszámolásáért. A képviselők szerint az jelentős gátja a nemek közötti egyenlőségnek, valamint a társadalmi és gazdasági életben való teljes részvételnek. Egy 2021-es állásfoglalásukban ezt egyértelműen meg is fogalmazták. Először is felszólították a tagállamokat arra, hogy a rászorulókat ingyen juttassák menstruációs termékekhez, másodszor bírálták a tamponadót, és arra ösztönözték a tagállamokat, hogy csökkentsék akár nullára ezeknek a termékeknek az áfáját. A menstruációs szegénység problémája a 2026. februári plenáris ülés héten is napirendre került, amikor a képviselők elfogadtak egy jelentést a szegénység elleni új uniós stratégiáról. A jelentés a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatait is tartalmazza. A parlament felismerte, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem nem lehet teljes, ha az Európai Unió nem foglalkozik érdemben ezzel a problémával.
6: A menstruációs szegénység nem magánügy. Az egyenlő esélyekről, az egészségről, az emberi méltóságról szól. Ha csak egy ember is kimarad emiatt az iskolából vagy a munkából, azzal mindnyájan veszítünk. Az Európai Parlament beemelte a menstruációs higiéniai termékekhez és tisztálkodási lehetőségekhez való hozzáférés ügyét a politikai párbeszédbe. Ám a valódi változáshoz tettek kellenek, mégpedig uniós, nemzeti és helyi szinten is.
7: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
2: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025, er Flow. De fire andre finalister var Animal, Dahomey, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Flow er en animationsfilm fra 2024, der er instrueret af den lettiske filmskaber Gins Silbalodis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da dets hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden. Flow havde premiere på filmfestivalen i Cannes i 2024, hvor den blev vist i kategorien Un certain regard. I 2025 vandt den en Oscar i kategorien Bedste animationsfilm. Den vandt også en Golden Globe i samme kategori. De fem film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge publikums- og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. LOX, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
8: Alcide De Gasperi era un visionario.
6: Alcide De Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
9: Az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide De Gasperi a 19. század második felében született az osztrák-magyar monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az olasz kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az olasz köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
6: Trento megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységes Európát, egy óriási közös vállalkozást, amely erőt kovácsol a sokféleségből.
9: Alcide De Gasperi 1881. április 3-án született a hegyekkel borított Trentino Dél-Tirol tartományban, amely akkoriban az osztrák-magyar monarchia része volt. Szegény, mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. 1900-ban otthonát elhagyva Bécsbe költözött, hogy bölcsészetet tanuljon az egyetemen. Itt aktív tagja lett a katolikus diákmozgalomnak.
6: A diploma megszerzése után visszatért Olaszországba. Újságíróként dolgozott egy trentói katolikus lapnál, és tevékenyen küzdött a helyi olasz kisebbség jogaiért. Amikor 1918-ban az osztrák-magyar monarchia felbomlott, Trentót Olaszországhoz csatolták. Egy évre rá De Gasperi társaival együtt megalapította az olasz néppártot. 1921-ben parlamenti képviselővé választották.
9: Az elkövetkezendő években a fasiszták Mussolini vezetésével átvették és bebetonozták maguknak a hatalmat az országban. 1926-ban minden politikai párt, köztük az olasz néppárt működését is betiltották. A pártvezetőket száműzték a politikai életből, sőt, többüket az országból is. De Gasperit 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönbüntetésre ítélték. 11. Pius pápa közbenjárásának köszönhetően azonban másfél év után kiszabadult. Az ezt követő 14 évben a Vatikán könyvtárában dolgozott. Ez idő alatt arra kereste a választ, hogy hogyan egyeztethetné össze az általa vallott keresztény értékeket a politikai szerepvállalással. Így írta meg Gondolatok az újjáépítésről című művét, amellyel lerakta az 1943-ban titokban megalakult kereszténydemokrata párt alapjait.
6: A fasizmus bukása után az újonnan létrejött párt élére állt. 1945-től 1953-ig ő volt az ország miniszterelnöke. A nevével fémjelzett korszakban Olaszország irányítása új alapokra került. Ennek fontos része volt az új köztársasági alkotmány, az erősebb demokratikus intézményrendszer és a gyors gazdasági fellendülés. Szavazati jogot kaptak a nők, megindult a lakhatási és földreform, Dél-Olaszországban fejlesztések és energetikai beruházások kezdődtek. De Gasperi sokat tett a nemzetközi együttműködés előmozdításáért. Úgy vélte, hogy vissza kell tenni Olaszországot a világtérképre. Az 1946. augusztus 10-i párizsi békekonferencián ő képviselte hazáját. Olaszország innentől fogva újra a nemzetközi közösség elismert tagja lett.
10: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
9: Ahogy itt most átveszem a szót ezen a nemzetközi fórumon, úgy érzem, hogy szévélyes fogadtatásuk ellenére minden ellenem van. Elsősorban régi ellenségi mi voltom miatt érzem magam védekező szerepben, valamint amiatt a tény miatt, hogy azután hívtak ide engem, hogy az önök kiválóságai hosszú és fáradtságos vita után már megállapodtak egymás között. De Gasperi azon munkálkodott, hogy Olaszország része legyen az Egyesült Államok Marshall tervének, és csatlakozzon a NATO-hoz. Mindezt akkor, amikor Olaszországban még mindig Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja működött.
8: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro.
6: De Gasperi megértette, hogy Olaszország jövője Európa jövőjének megteremtésén múlik. Egy olyan jövő megteremtésén, amely képes szakítani a múlttal. És ez sikerült neki. Megértette, hogy kompromisszumokra van szükség, de nem olyanokra, hogy azokhoz engedni kelljen az általa és a ma mindannyiunk által vallott értékekből.
8: In cui oggi noi tutti crediamo.
9: E jövő megteremtéséhez járult hozzá akkor is, amikor szót emelt Németország újbóli integrációja mellett. Konrad Adenauer nyugat-német kancellárral és Robert Schuman francia külügyminiszterrel együtt tevékenyen kampányolt az európai egység mellett. Határmenti régióból származó, fasiszta hatalmak által üldözött államférfiak lévén hármójuk számára egyértelmű volt, hogy az évek óta tartó háborúskodásnak a határok lebontásával lehet véget vetni.
6: De Gasperi támogatta a Schuman nyilatkozatot és az annak nyomán létrejövő európai szén- és acélközösséget, és pártolta a közös európai védelempolitika gondolatát. 1951-ben Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlése előtt francia nyelven beszélt az európai védelmi közösség fontosságáról.
9: Ha anélkül hangoljuk össze a közigazgatási rendszereinket, hogy lenne egy a nemzeti érdekeket összefogó, kikristályosító és egy magasabb egységbe emelő központi hatóság által irányított magasabb szintű politikai akarat, azt kockáztatjuk, hogy az európai projekt ridegnek és élettelennek tűnik majd az egyes nemzetek dinamizmusa mellett.
10: Paris, sans chaleur, sans vie idéal.
6: De Gasperi szilárdan hitte, hogy az Európa pártiság békét és demokráciát hoz a kontinensre. Olyan egyesült Európában hitt, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem teret ad számukra egymás támogatásához és erősítéséhez.
9: Határmenti térségből származó, a fasizmust és a kisebbségi létet egyaránt megszenvedő politikusként a saját élettapasztalataink keresztül ébredt rá arra, hogy a háború okozta sebeket begyógyítani és a jövőbeli viszályokat megelőzni csak egységes Európával lehetséges. Ennek valóra váltásához szorosan együttműködött Schumannal és Adenauerrel, az Európai Unió két másik megálmodójával. 1954-ben hunyt el, így álmának teljes megvalósulását már nem láthatta. Alcide de Gasperire ma is az európai integráció történetének egyik meghatározó alakjaként gondolunk. Szellemi öröksége napjaink Európai Uniójának értékrendjében és intézményrendszerében is visszaköszön.
8: Questa è l'Europa immaginata da
6: Alcide De Gasperi ezt az Európát látta maga előtt. Egy olyan Európát, ahol a határok nem szabnak gátat az ambícióknak, ahol az együttműködés általános jólétet eredményez. Egy olyan Európát, amelyet tovább kell építenünk az utánunk jövők számára. Egy értékeken alapuló Európát, amely megoldásokat kínál. Emlékezzünk rá ma és minden nap. Azt kívánom, hogy legyünk méltók az örökségéhez, és váltsuk valóra az álmát.
8: Realizzeremo la sua visione.
9: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Ahmed, a tuo dad venire qua.
13: Adesso arrivo, non rompere.
12: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
13: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
12: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
13: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
14: Non ti scordare di volermi bene.
15: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
16: Radio 6023.
17: Radio 6023.
1: Radio 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
19: Che attività fate per i ragazzi?
18: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: 62-3
20: 6-0-20 che?
21: 60-23
20: 6-0-2-3
1: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.